0: Véd magad gyomorult! Angár!
1: Tilos párbajozni. Törvény van rá.
2: Felfüggesztem a törvényt. Ezúttal ítéljen az Isten!